0: Elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike
1: hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike hogyan, elektrike